0: Amit nem akar enni? Tudod, mit az agasszus?
1: Hiszen tudom.
0: Megérem a bári?
1: Hogy bári?
0: Miket vált? Ávod a szósak idén?
1: Ávod a lege, ono kedvér lege, ono.
0: No, no, de vera.
1: Egy konta pientó.
0: De bo pia, kubo sapato, kubo slof.
1: Ujta, mi szokát, full den szára.
0: No, los tur tres.
1: Ő den szára, de gusina. Ávod a lege, mi szlofi fó. Vagy nem vált. Amit a pajpati.
0: Papírt, amit a bingo stock.